0: jelen pillanatban körülbelül 9,5 millió a magyaroknak a száma Magyarországon. Vannak olyan becslések, amik szerint 2050-re olyan 8,5 millió körül leszünk. Magyarország olyan tekintetben nem különbözik az európai országoktól, hogy tehát Európa szerte, illetve a fejlett világban jellemző a népesség csökkenés, illetve a társadalom előregedése. Ez nem csak nálunk probléma, hanem Európa szerte, és ugye ez új kihívásokat, új megoldásokat kíván.
1: Ma forradalom történt a szavazófülkékben.
0: A Fidesz kormány ugye 2010-ben került másodszor hatalomra, volt még 98 és 2002 között is hatalma, ugye az volt az első Fidesz kormány, ott is már ugye családok támogatását hangoztatták, és 2010-től egy nagyon konzekvens vonalon indultak el. Nagyon sokszor hallottuk a retorikában, hogy a mai fiatalok számára már nem érték a család, fogy a népesség. Egyik legfőbb céljuk az volt, hogy a konzervatív, hagyományos szerepeken nyugvó családmodellt úgymond felélesszék, visszahozzák.
1: Azt az érvet mindenképpen el kell magunktól hárítani, hogy globális méretekben a migráció képes megoldani az európai népességfogyást. Le kell váltanunk azt a liberális diskurzust, ami a gyermekvállalásban veszélyt, értelmetlen áldozatvállalást, a családi életben pedig az egyéni lét kiteljesedésének korlátját látja. Akkor győztünk, hogyha egy olyan családtámogatási rendszert tudunk fölépíteni, hogy a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mint ha ugyanezek az emberek nem vállaltak volna gyereket.
2: I am a mother of three, and I love being a mom, but I also love being more than that.
3: Először ezt kell hideg. Jó napod volt. De először ezt.
2: I am a influencer or like a content creator. I was already a mom of two, and I was kind of spiraling very badly. I was constantly stuck with two children with no help.
3: Gesztenye!
2: My husband told me one day, you really need to do something. You have good ideas, you are not afraid in front of a camera, so why don't you just start doing TikToks, really?
3: Meg vagy.
2: Jó. Then it occurred to me, yeah, I could actually talk about my experiences. I'm going to talk about motherhood. I want to talk about marriage. And now it's been 3 years. And I've built a platform with 299,000 followers as of today. Here in Hungary, you get like great benefits. So the way we benefit from the family policies in Hungary, first of all, is the tax reduction. So we get quite a nice amount back. We don't pay for the lunch in kindergarten, and we also don't pay for the daycare.
4: Megetted-e az ebédet? És mi volt?
2: The baby expecting loan, it's 10 million Hungarian forints, which is 25,000 euros, which is quite a big amount.
0: Egy gyermek után kamatmentes marad ez a hitel, két gyermek után a tartozás 30%-át engedik el, három gyermek után pedig a teljes tartozást elengedik.
2: This is me, my husband, our son Bence, our older daughter Adele, and smaller daughter Panni. We had some debts, so we paid that. We bought a car, we bought some essentials, and we put it aside so we can have always something to touch when something goes sideways. The baby expecting loan, the concept is good, but from the psychological side, I think it's a really big pressure for the families. You had like a 5-year plan, and you have to get pregnant in that 5-year window, and this is

0: with the second child and with the third one. And if you can't have kids, then you have to pay it back with a penalty.
1: Akkor lép érvénybe, hogyha például a felek elválnak, vagy ha nem születik gyermek, 120 napon belül kell ugye az elmúlt 5 évnek a büntetőkamatát visszafizetni. Ezeken is lehet látni azt, hogy a hagyományos család irányába terelik az embereket, hiszen úgymond megnehezítik, hogy szétváljanak ezek a családok. Még egyéb elemek vannak, amiket a Fidesz nagyon fontos családtámogatási elemként határoz meg, ilyen például a különböző adóengedmények, családi adókedvezmény, ugye most a személyi jövedelem adómentesség 3, illetve 2 gyermekes anyáknak. Itt nem kizárólag a népesség növelés a fő cél, hanem a felső középosztály gyermekvállalásának az ösztönzése, ugye szelektív pronatalizmusnak nevezzük, amikor egy adott csoportnak a gyermekvállalását kívánjuk ösztönözni.
0: If you look at it from the outside, in a way, I do feel they are supporting big families. But in another way, I think they are actually not supporting those who need the biggest support.
1: Én nagyon sok olyan kritikát hallottam, hogy minthogyha az egygyerekes családokat elfelejtenék, hogy az egy gyerek az nem gyerek tulajdonképpen.
0: If you break it down, and if you think about it really deeply, I don't feel like they can actually call themselves as family friendly.
2: Ami a kismama szépségversenyt illeti, ez egy régi ötletem volt, amivel elismerjük a várandóság szépségét. Íme a kismama szépségverseny díjazottjai. Vannak, akik a különböző korokban vállaltak gyermeket, és hát látszik, hogy a nő változhat, a szépségük pedig nem. Egy nő rendkívül szép várandósan is, ne tartson vissza fiatalokat a gyermekvállalástól az, hogy esetleg megváltozik a testük, hiszen annak is megvan a maga szépsége, gyönyöre. A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője és alelnöke vagyok. A Mi Hazánk Mozgalom egy markáns nemzeti szuverenista párt. Szeretnénk egy harmadik utat mutatni, paradigmaváltást hozni és bizonyos tabu témákat is felvállalni. Szívügyem a magzatok, éppen ezért is hordom ezt a nemzetközi életvédő szimbólumot, egy 10 hetes magzatgyermek talp lenyomatát, amellyel megmutatjuk, hogy egy ilyenkorú gyermeknek van egyébként már minden kifejlett szerve, szívhangja is. Az életvédelem egy meghatározó alapelv számunkra, nem csak demográfiai, hanem morális szempontokból is. Éppen ezért nyújtottuk be a szívhangtörvényt, amelyet végül a kormány rendeletként el is fogadott, ami alapján az abortuszra készülő nőknek meg kell hallgatniuk a gyermekük szívhangját, mindegy az utolsó szó jogán, de egyben életükben először kommunikálva a gyermekükkel, hogy átérezzék a döntésük súlyát.
3: I'm 32 years old. I have 2 kids and I live in Budapest and I work here. It was 2 years ago. This was my biggest fear, to get pregnant with an unwanted child. My menstruation was late for like 5 or 6 days. I figured I'm pregnant, and then I called my doctor and I was like, I don't want this baby. And he said that I have to go to a committee to say why I don't want this baby. Then he said that they will give you time to think and then you have to go back. They will make a decision and then you will get an appointment for the abortion. It would take weeks. And also he said that he would have to make an ultrasound so I can hear the baby's heartbeat. Emotionally, it's too much. So I said, no, I don't want this, and I will go somewhere abroad where they can do it without this circus. I went to Slovakia. I found an appointment within 2 weeks.

0: they want you to reconsider your first decision, which is, I don't think it's fair, since they put you through a lot of things. It's a decision that I made out of knowing that I would not be able to give them that happiness that I want to give anyone. And since I have two kids, it's more hard. It would be about them as well.
1: Azzal indokolták ezt a lépést hivatalosan, hogy felelősségteljesebb döntést tudjon hozni az anya, de nyilvánvalóan ez nem igaz, hiszen ez inkább csak egy plusz terhet rak azokra a nőkre, akik ugye nem szeretnének anyává válni valamilyen okból.
0: I think the heartbeat law is unhuman. How can you make a person listen to something that is already has a heartbeat that she doesn't want? I think it's torture.
2: Csökkenést folyamatosan látunk egyébként az abortuszok tekintetében. Én már annak is örülök, hogyha egy kicsit a közbeszéd részévé tud válni, és akik eddig gondolkozás nélkül egy fogászati beavatkozás szintjén kezelték az abortuszt, azok egy kicsit elgondolkoznak, és látják, hogy ez egy súlyosabb kérdés, mind az ő életükre, de hát nyilvánvalóan elsődlegesen annak az életére nézve, akiét elvetetik egy ilyen beavatkozás által.
1: Ezek a szélsőséges megoldások sohasem vezettek jó eredményre. Hogyha mondjuk az abortusz szigorításánál maradunk, akkor azért valószínűleg láthatnánk ott talán egy termékenység növekedést, de ugye ezáltal mondjuk növekedne akár az illegális abortuszok száma, számos egészségügyi következményekkel járna, mentális következményekkel. Ez a szívhangtörvény egyébként abszolút beleilleszkedik abba a képbe, amit ugye a magyar kormány igyekszik közvetíteni a magyarok felé, hogy mégiscsak egy konzervatív, hagyományos családban éljenek, ahol minden gyermeknek meg kell születnie. Az a jó, hogyha minél több gyerek van. Nem tudunk mesterségesen konstruálni egy számunkra tetsző társadalmat, hanem sokkal inkább a jelenlegi igényeket kell felmérni, és ehhez igazítani a támogatási rendszert.